0: Super Larsen, la radio du Brivado-Forez, la radio qui va du Brivadois jusqu'au Forez, sur le 101 FM, en web radio et en podcast, même dans la montagne.
1: De kilenc rajkó muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádridá, talá, oj, dira, da, talá, nala, dirik, nala. Oj, talá, na, te, dirik, nala, talá, anya, anya, dirik, nala, da, talá, dirik, nala, oj, dirik, talá, et, ádridá, la, da, ya, dirik, talá, nala, dirik, nala. Oj, de, la, ya, da, ya, da, ya, dirik, da, ya, ya. Oj, dirik, da, ya, dirik, da, talá, ya, dirik, da, Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et